trabo gwe chalre nyaku yugi nyadada uche kasango e jaduong kalebo metro okena ena jaduong okaluka e jaduong kalebo metro chona ye chome na diabo pre anapungo mina diabo anmokdenda chona ye chome na kote bonsaka uchali buda wenu kanga anapungo mina yuni mokdenda babu chona ye chome na diabo bonsaka ukum